0: to Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Will you count me in?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még bejelenthetők az aszálykárok, az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, hideg front vett véget a kánikulának. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A kormány augusztus végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektárnyi területre több mint 31 ezer bejelentés érkezett, és további kérelmekre számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama az aszály miatt 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Nehéz napok várnak az allergiásokra, hétvégén már többfelé elérte a maga.

0: szintet, és tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A megerősödő szél ráadásul felkavarja a port és a polleneket, ami fokozhatja a tüneteket. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy a száraz, szeles időben tartsák zárva az ablakokat. Emellett az érintetteknek érdemes megkezdeni a megfelelő gyógyszeres kezelést. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
1: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony markáns része a biológiai gyérítés is.
0: Már most több helyen kell forgalomkorlátozásra számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvényeken előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én évfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnep napján több belvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hídat lezárják, este pedig 4 órán keresztül az Erzsébet hídon sem közlekedhetnek autók. Véget vet a kánikulának az érkező hideg front, hosszabb, rövidebb napos időszakokra mindenhol számíthatunk, de egyre több helyen lesz erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Kezdetben csak északon, észak-nyugaton, majd az esti óráktól már országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Élénk lesz majd a légmozgás is, a legmelegebb órákban még 30-36 fok várható, a front nyomán azonban visszaesik a hőmérséklet, kedden már mindenütt 30 fok alatt maradnak a napi csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítását. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 000 tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdőzi RT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 000 hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Fantasztikus Fejér vármegyei eredmény született Fugyivásárhelyen. A fiatal fogadhajtók Európa bajnokságán Penzer Kamilla az élen végzett a díjhajtás kategóriában. A fiatal fogadhajtó a Póni egyes fogatok díjhajtásában holtversenyben végzett az első helyen, ezzel korosztályában Európa bajnok lett. Penzer Kamilla számára különösen emlékezetesen indult a torna, hiszen ez pályafutása első kontinens fiatala, számol be róla a FEOL. Tejterméket hívott vissza az Aldi Magyarország érzékszervi probléma miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a visszahívás a Milszani ESL 1 literes 3,5%-os zsírtartalmú tej egy meghatározott tételét érinti, tájékoztatott az MDI. A terméket az Aldi Dunaújvárosi üzleteiben is forgalmazhatták, ezért a helyi vásárlóknak is érdemes ellenőrizniük a hűtőszekrényben található tejek adatait. A hatóság közlése szerint a kifogásolt termék bármelyik Aldi üzletbe visszavihető, ahol az árát blokk bemutatása nélkül is visszatérítik. Pontos termék kategória a Duna Online oldalán. Különleges légköri jelenséget örökített meg a Medfigyelő egyik olvasója augusztus 14-én délután. Délfehérben kaptak lencse végre egy látványos porördögöt. A felvétel Tác és Soponya között készült. A videón jól látható, hogy a tölcsér az

0: út melletti szántóföldön alakul ki, majd nagy erővel felkavarja a port. Neve ellenére a jelenség jobbára veszélytelen, ám ha nagyra nő, a könnyebb tereptárgyakat nem csak felkaphatja, de el is repítheti. A fotó megtekinthető a Feol oldalán. A katolikus egyház egyik legnagyobb Mária ünnepe Nagy Boldogasszony napja, amikor a hívek Szűz Mária mennybevételére emlékeznek. Székesfehérváron minden évben ünnepi szentmisére várják a fehérváriakat és a székesfehérvári királyi napok programjaira érkező vendégeket. Nem volt ez másképp idén sem. A hívek megtöltötték Istenházát. Ez a nap Nagy Boldogasszony ünnepe, a kegyelem ünnepe, a kegyelem diadala, hangsúlyozta Szent beszédében Spányi Antal megyés püspök. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. Az Intercisza Múzeum a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben arra hívja fel a figyelmet, hogy az utóbbi napokban jelentősen felerősödött a kincskereső tevékenység a folyó mentén. Az intézmény szerint különösen fontos a biztonságra figyelni, ugyanis a Duna vízszintje jelenleg emelkedik, a folyó sodrása pedig nagyon erős. Emiatt már a térden felüli vízbemerülés is életveszélyes lehet. A szakemberek ezért arra kérik a kincskeresőket és a folyóparton tartózkodókat, hogy ne kockáztassák testi épségüket a vízben. Az Intercisza Múzeum egy másik fontos körülményre is felhívja a figyelmet. A folyóparton előkerülő római kori és más régészeti korú kőtöredékek régészeti leletnek minősülnek, amelyek a magyar állam tulajdonát képezik. Ezek elvitele, eltulajdonítása ezért bűncselekménynek minősülhet, írja a Duna Online. A Szent Pantaleon kórház több mint 2 millió forint értékben saját forrásból valósít meg fejlesztést annak érdekében, hogy az extrém súlyú betegek mozgatása és ellátása biztonságosabbá, valamint hatékonyabbá váljon. A fejlesztés részeként egyenként 200 kg teherbírású kerekesszéket, egy 250 kg teherbírású elektromos betegemelőt, a hozzátartozó hámmal, valamint egy ugyanekkora teherbírású hidraulikus betegszállító kocsit szerzett be az intézmény. Emellett egy 250 kg teherbírású állványos ADE orvosi mérleggel is bővült az eszközpark. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében. 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát. Referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartott a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OVS honlapján és a viradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Itt Fejér vármegyében is, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi könyvformátumú személyi igazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak, néhány ügyet még intézhetnek évvégéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt a Fejér vármegyei érintettek is, bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül igényelhetik, az igazolvány kiállítása díjmentes. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait és érdekeit. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy ingyenes lelki segédanyagok készültek az online visszaélés áldozatai és hozzátartozóik számára. Az Internet Hotline és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai a leggyakoribb internetes visszaélésekhez kapcsolódó négy élethelyzetre nyújtanak gyakorlati és lelki kapaszkodót. A segédanyagok elérhetők a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline aloldalán. A meteorológusok szerint már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul majd északnyugatira légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek, keleten pedig még a délnyugati szél élénkülhet meg. Reggel 12-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 27-36 fok valószínű.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok augusztus 17-én, az év 229. napján. Ma a játszintokat köszöntöm névnapjukon, sok boldogságot, kedves névnaposok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Bruno Mars kezd, az Irie Mafia folytatja, és a Spice Girls is érkezik nem sokára. Ha pedig közlekedési hír van, az is jöhet a 0620 55 55 155-re.

Ezt a fenn a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 17-én hétfőn, a Fekete Macskák Világnapján. A nap célja, hogy eloszlassa a sötét bundájú cicákhoz kapcsolódó babonákat és előítéleteket. Aki elindult és dugott, balesetet ne agyisten fekete macskát lát, küldje közlekedési infóját a 0620 55 55 155-re. A folytatás pedig Sergio Mendezzel és a

0: Best FM a legjobb zenék augusztus 17-én hétfőn hidegfronthoz elszórt záporokat, 30 fok körül alakul a maximum. Részletek a hírek végén, amelyet majd Mark Anthony slágere az I Need To Know követ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Délután 34 fok körül alakul a hőmérséklet, köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Hétfőn megnyitják a ráckövei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Átvilágítják a Nemzeti Színházat, a kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját, aki jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. Gyorsuló ütemben vonják vissza a szíriaiak menekült státuszát Németországban. Az év első felében lefolytatott csaknem 8,500 felülvizsgálat negyedében megszüntették a védettségi státuszt, főként a szíriai helyzet megváltozására hivatkozva. A szíriai elnök másfél évvel ezelőtti megbuktatása után már eddig is több százezren tértek vissza a szülőföldjükre. A Bild német lap szerint a kitoloncolások ugyanakkor lassan haladnak. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával igazán sikeres. Fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépítessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhely megbeszélést szerveztek. Az egyeztetéseken egyebek mellett az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és az oktatás módszertan témáiról beszéltek. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra lengyel kormány, hogy segítsenek a buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket. A sérültek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a Kárpátaljai Vajdaságba, amelynek székhelyén Zsesúvban válságstábot állítottak fel. A budapesti lengyel nagykövetség pedig tájékoztató telefonvonalat indított az utasok hozzátartozóinak. Pakson fogadó ponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A bárkák irányított süllyesztését szombaton reggel kezdték el, az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt. Jelenleg Magyarország teljes területén jelen van a betegség. A hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítását. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 ezer tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 ezer hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Tejterméket hívott vissza az Aldi Magyarország érzékszervi probléma miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a visszahívás a Milszani ESL 1 literes 3,5%-os zsírtartalmú tej egy meghatározott tételét érinti, tájékoztatott az MTI. A terméket az Aldi Dunaújvárosi üzleteiben is forgalmazhatták, ezért a helyi vásárlóknak is érdemes ellenőrizniük a hűtőszekrényben található tejek adatait. A hatóság közlése szerint a kifogásolt termék bármelyik Aldi üzletbe visszavihető, ahol az árát blokk bemutatása nélkül is visszatérítik. Pontos termék kategória a Duna Online oldalán. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításokra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul. Innen Fejér vármegyéből is a pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a tábleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízvesztesség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvíz ellátást is. A meteorológusok szerint már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul majd északnyugatira légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek, keleten pedig még a délnyugati szél élénkülhet meg. Reggel 12-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 27-36 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Augusztus 17-én hétfőn hidegfronthoz elszórt záporokat, 30 fok körül alakul a maximum. Részletek a hírek végén, amelyet majd Mark Anthony slágere, az I Need to Know követ. Best FM a legjobb zenék, hidegfronttal indul a hét, ma gyakran zavarják felhők a napsütést, és a hidegfront futó záporokat, zivatarokat hoz, 30 fok körül alakul a maximum. Én azt mondom, hadd essen szerdáig, akár minden nap, de reméljük, hogy a 20-ai ünnepségeket nem mossa el az eső. SOS címmel pedig jön a következő a 90-es és 2000-es évekből. Rihanna érkezik a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Augusztus 17, hétfő a Fekete Macskák világnapja. Ki engedte ki a kutyákat? Who let the dogs out, a Bahamen is jön majd hét után, amikor biztosan énekel majd Zola is.
2: Nekem az a skillem, hogy van miben hinnem, de sehova se passzolok, mint a felemás hónapok.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 rögtön 7 óra. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel. A friss hírekkel folytatjuk, aztán újból a legjobb zenék szólnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetésszervezőjét a 0620 308

0: Egy helyen, hatalmas áru készlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1. Bejárat a Rákóczi utca felől.
1: A Best FM-en minden...

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítását. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 ezer tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdőzi RT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 ezer hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Fantasztikus Fejér vármegyei eredmény született Fugyi vásárhelyen. A fiatal fogadhajtók Európa bajnokságán Penzer Kamilla az élen végzett a díjhajtás kategóriában. A fiatal fogadhajtó a Póni egyes fogatók díjhajtásában Holt versenyben végzett az első helyen, ezzel korosztályában Európa bajnok lett. Penzer Kamilla számára különösen emlékezetesen indult a torna, hiszen ez pályafutása első kontinens viadala, számol be róla a FEOL. Tejterméket hívott vissza az Aldi Magyarország érzékszervi probléma miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a visszahívás a Milszáni ESL 1 literes 3,5%-os zsírtartalmú tej egy meghatározott tételét érinti, tájékoztatott az MTI. A terméket az Aldi Dunaújvárosi üzleteiben is forgalmazhatták, ezért a helyi vásárlóknak is érdemes ellenőrizniük a hűtőszekrényben található tejek adatait. A hatóság közlése szerint a kifogásolt termék bármelyik Aldi üzletbe visszavihető, ahol az árát blokk bemutatása nélkül is visszatérítik. Pontos termék kategória a Duna Online oldalán. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OBS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. A meteorológusok szerint már nem lesz zavartalan.

0: A napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul majd északnyugatira légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek, keleten pedig még a délnyugati szél élénkülhet meg. Reggel 12-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 27-36 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ahogy pillanatokkal ezelőtt hallottuk, akár esőt is érezhetünk hosszú idő után újra a bőrünkön. Feel the Rain hasonló címmel a kompakt diszkó dala indítja az órát. Hidegfronttal és az ezredforduló legjobb zenéivel indul a hét. Jön még nem sokára a Desiree és az NSYNC is. 7 óra elmúlt, Max M. Levente vagyok.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 17-én hétfőn, azon a napon, amelyen 1932-ben átadták az első magyarországi villamosított vasútvonalat a Budapest-Hegyeshalom útvonalon. 1977-ben pedig a mai napon nyílt meg a Népligetben, a fővárosban a Planetárium. További érdekességek picit később, addig jönnek a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évekből. Most az NSYNC-en a sor a Best FM.
1: Legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Igazi nyári sláger a nyár finisében, mert hogy augusztus 17-e már lassan annak számít. De hogy valójában milyen időre készülhetünk a hét első napján, kiderül a hírek végén, aztán jön a C-block és a Summertime. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Délután 34 fok körül alakul a hőmérséklet, köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával igazán sikeres. Fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépítessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhely megbeszélést szerveztek. Az egyeztetéseken egyebek mellett az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és az oktatás módszertan témáiról beszéltek. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt. Jelenleg Magyarország teljes területén jelen van a betegség. A hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-ai rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz design vásár is a kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra lengyel kormány, hogy segítsenek a buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket. A sérültek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a Kárpátaljai Vajdaságba, amelynek székhelyén Zsesúvban válságstábot állítottak fel. A budapesti lengyel nagykövetség pedig tájékoztató telefonvonalat indított az utasok hozzátartozóinak. Budapesten hajnali tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án, a Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét, a Kossuth téren az esti fénysúv és a tűzijáték után diszkó lesz, a Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak. Hintóval kirándulókat ért baleset Svájcban, egy 73 éves nő meghalt, 12-en megsérültek. Összesen 40-en vettek részt a kiránduláson, két több részből álló szerelvényen. Az egyik járműnek meghibásodott a fékberendezése, egy lejtős szakaszon letért az útról, és nekiütközött egy fának. Gyorsuló ütemben vonják vissza a szíriaiak menekült státuszát Németországban. Az év első felében lefolytatott csaknem 8,500 felülvizsgálat negyedében megszüntették a védettségi státuszt, főként a szíriai helyzet megváltozására hivatkozva. A szíriai elnök másfél évvel ezelőtti megbuktatása után már eddig is több százezren tértek vissza a szülőföldjükre. A Bild német lap szerint a kitoloncolások ugyanakkor lassan haladnak.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 ezer tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 ezer hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Különleges légköri jelenséget örökített meg a Medfigyelő egyik olvasója augusztus 14-én délután. Délfehérben kaptak lencse végre egy látványos porördögöt. A felvétel Tác és Soponya között készült. A videón jól látható, ahogy a tölcsér az út melletti szántóföldön alakul ki, majd nagy erővel felkavarja a port. Neve ellenére a jelenség jobbára veszélytelen, ám ha nagyra nő, a könnyebb tereptárgyakat nem csak felkaphatja, de el is repítheti. A fotó megtekinthető a Feol oldalán. A katolikus egyház egyik legnagyobb Mária ünnepe Nagy Boldogasszony napja, amikor a hívek Szűz Mária mennybevételére emlékeznek. Székesfehérváron minden évben ünnepi szentmisére várják a fehérváriakat és a székesfehérvári királyi napok programjaira érkező vendégeket. Nem volt ez másképp idén sem. A hívek megtöltötték Istenházát. Ez a nap Nagy Boldogasszony ünnepe, a kegyelem ünnepe, a kegyelem diadala, hangsúlyozta Szent beszédében Spányi Antal megyés püspök. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait és érdekeit. A meteorológusok szerint már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul majd északnyugatira légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek, keleten pedig még a délnyugati szél élénkülhet meg. Reggel 12-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 27-36 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Blast FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 17-én, hétfőn, játszint napja van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 74 éve a mai napon született Nelson Piquet, brazil autóversenyző, háromszoros Forma 1-es világbajnok. 1943-ban ezen a napon született az Oscar-díjas amerikai színész Robert De Niro, olyan igazi klasszikusok sztárja, mint a Keresztapa 2, a Kaszinó, vagy a Szemtől Szemben. Ma 66 éves a szintén Oscar-díjas amerikai színész Sean Penn, a világ második legjobb gitárosában, a Carlito útjában, vagy a Nevem Szemben láthattuk többek között. 1958-ban ezen a napon született Belinda Carlisle, amerikai énekesnő, aki a csak lányokból álló The Goo Goo's zenekarban vált ismerté, majd szólóban is őrületes sikereket aratott szerte a világon. Ooh, baby, 1969. augusztus 17 megszületett Donnie Wahlberg, amerikai énekes színész, a New Kids on the Block tagja, Mark Wahlberg idősebb testvére. És 64 éve ezen a napon született Gilby Clark is, ő a Guns N' Roses alapítója, gitárosa. Sok boldogságot az ünnepelteknek, 0620 55 55 155 a számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Remélhetőleg az eddigieknél kevésbé száraz hideg fronttal érkezik egy kis lehűlés. Már most is borús az ég itt a fővárosi stúdió környékén, mondom az ég. Sky címmel Sonic is megidézi a 90-es és 2000-es évek hangulatát, és jön majd a Well Hello is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, remélem nincs dugó, baleset, ha mégis, jöhet a közlekedési info is. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítását. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 ezer tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen, ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 ezer hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. A katolikus egyház egyik legnagyobb Mária ünnepe Nagyboldogasszony napja, amikor a hívek Szűz Mária mennybevételére emlékeznek. Székesfehérváron minden évben ünnepi szentmisére várják a fehérváriakat és a székesfehérvári királyi napok programjaira érkező vendégeket. Nem volt ez másképp idén sem. A hívek megtöltötték Istenházát. Ez a nap Nagyboldogasszony ünnepe, a kegyelem ünnepe, a kegyelem diadala, hangsúlyozta szent beszédében Spányi Antal megyés püspök. Tejterméket hívott vissza az Aldi Magyarország érzékszerpi probléma miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a visszahívás a Milszáni ESL 1 literes 3,5%-os zsírtartalmú tej egy meghatározott tételét érinti, tájékoztatott az MDI. A terméket az Aldi Dunaújvárosi üzleteiben is forgalmazhatták, ezért a helyi vásárlóknak is érdemes ellenőrizniük a hűtőszekrényben található tejek adatait. A hatóság közlése szerint a kifogásolt termék bármelyik Aldi üzletbe visszavihető, ahol az árát blokk bemutatása nélkül is visszatérítik. Pontos termék kategória a Duna Online oldalán. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OBS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. A meteorológusok szerint már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul majd északnyugatira légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek, keleten pedig még a délnyugati szél élénkülhet meg. Reggel 12-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 27-36 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És egy gyors helyzetjelentés a fővárosból hétfőn reggel 8 óra után 5 perccel. Azt írja nekünk Döme, hogy a budai és a pesti rakpartokat már lezárták. Totál káó a belváros. Köszönjük szépen 0620 55 55 155 idejött. És jönnek az ezredforduló legnagyobb slágerei. Hamarosan a Criss Cross-tól Jump, George Michael is énekel. Szól a Fast Love, mindenek előtt Robbie Williams és Kylie Minogue az éter.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó rövid hetet kívánok augusztus 17-én, ugye jön az augusztus 20-ai hosszú hétvége, és ahogyan az Döme is írta, a fővárosban már lezárták például a budai és a pesti alsó rakpart nagy részét, emiatt sokkal nehezebb az A-ból B-be eljutás. A konkrét közlekedési hír van, továbbra is jöhet a 0620-55-55-155-re. Élénk a forgalom, ezen kívül az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, az M0-ás gyáli szakaszán, az M4 és az M5-ös közötti szakaszon is lassabban lehet haladni. Jó utat, a Best & Sonic-kal megyünk tovább, jön a Sky.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Felfrissülést hoz a hételei hidegfront. Holnapra mindenhol véget ér a kánikula, ugyanakkor ez a front már nem szárazon érkezik, de most sem lesz országos eső. Részletekkel jönnek a friss hírek, rögtön 8:30. Jó reggelt, a Spin Doctors és a Two Princes folytatja a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután 34 fok körül alakul a hőmérséklet, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával igazán sikeres. Fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépítessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhely megbeszélést szerveztek. Az egyeztetéseken egyebek mellett az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és az oktatás módszertan témáiról beszéltek. Kiterjesztik a hegybírók jobbköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt. Jelenleg Magyarország teljes területén jelen van a betegség. A hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-ai rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezre napon lesz design vásár is a kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra lengyel kormány, hogy segítsenek a buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket. A sérültek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a Kárpátaljai Vajdaságba, amelynek székhelyén Zsesúvban válságstábot állítottak fel. A budapesti lengyel nagykövetség pedig tájékoztató telefonvonalat indított az utasok hozzátartozóinak. Budapesten hajnali tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét. A Kossuth téren az esti fénysó és a tűzijáték után diszkó lesz, a Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak. Autók és kamionok égtek Szeged közelében egy autókereskedésben. Az M43-as autópálya és a 47-es főút melletti területen a száraz fű gyulladt meg, majd a lángok tovább terjedtek a telephelyre. Az oltáshoz több környező városból riasztották a tűzoltókat. A tűz tovább terjedését Hódmezővásárhely közelében sikerült megakadályozni. Gyorsuló ütemben vonják vissza a szíriaiak menekült státuszát Németországban. Az év első felében lefolytatott csaknem 8,500 felülvizsgálat negyedében megszüntették a védettségi státuszt, főként a szíriai helyzet megváltozására hivatkozva. A szíriai elnök másfél évvel ezelőtti megbuktatása után már eddig is több százezren tértek vissza a szülőföldjükre. A Bild német lap szerint a kitoloncolások ugyanakkor lassan haladnak.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 000 tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 000 hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Különleges légköri jelenséget örökített meg a Medfigyelő egyik olvasója augusztus 14-én délután. Délfehérben kaptak lencsevégre egy látványos porördögöt. A felvétel Tácz és Soponya között készült. A videón jól látható, ahogy a tölcsér az út melletti szántóföldön alakul ki, majd nagy erővel felkavarja a port. Neve ellenére a jelenség jobbára veszélytelen, ám ha nagyra nő, a könnyebb tereptárgyakat nem csak felkaphatja, de el is repítheti. A fotó megtekinthető a Feol oldalán. A katolikus egyház egyik legnagyobb Mária ünnepe Nagy Boldogasszony napja, amikor a hívek Szűz Mária mennybevételére emlékeznek. Székesfehérváron minden évben ünnepi szentmisére várják a fehérváriakat és a székesfehérvári királyi napok programjaira érkező vendégeket. Nem volt ez másképp idén sem. A hívek megtöltötték Istenházát. Ez a nap Nagy Boldogasszony ünnepe, a kegyelem ünnepe, a kegyelem diadala, hangsúlyozta Szent beszédében Spányi Antal megyés püspök. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait és érdekeit. A meteorológusok szerint már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul majd északnyugatira légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. Keleten pedig még a délnyugati szél élénkülhet meg. Reggel 12-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 27-36 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Mindenféle internetes radarokon azt látom, hogy egyelőre fölöttünk, északon, Szlovákiában húznak el a felhők, és ott esik az eső. Tudomásom szerint hazánkban per pillanat még sehol, de borús az idő sok helyen, így itt a fővárosban is. Jön tehát a hidegfront, reméljük esőt is hoz. Holnapra mindenhol megszűnik a kánikula. Megy tovább a rövid hét első reggele a CNC Music Factory-val. Do you wanna get funky a besten?
1: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Akinek Rúzsa Magdi széldaláról a Malév reklám jut eszébe, az jó helyen jár.

0: A 90-es és 2000-es években a Unique is visszarepít minket. Mindjárt 9 óra, jó reggelt, augusztus 17-e hétfő, friss hírei jönnek. Ha dugó, baleset van, közben várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Sokat köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 ezer tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen, ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 ezer hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Tejterméket hívott vissza az Aldi Magyarország érzékszervi probléma miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a visszahívás a Milszáni ESL 1 literes 3,5%-os zsírtartalmú tej egy meghatározott tételét érinti, tájékoztatott az MDI. A terméket az Aldi Dunaújvárosi üzleteiben is forgalmazhatták, ezért a helyi vásárlóknak is érdemes ellenőrizniük a hűtőszekrényben található tejek adatait. A hatóság közlése szerint a kifogásolt termék bármelyik Aldi üzletbe visszavihető, ahol az árát blokk bemutatása nélkül is visszatérítik. Pontos termék kategória a Duna Online oldalán. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi könyv formátumú személyi igazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak, néhány ügyet még intézhetnek évvégéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt a Fejér vármegyei érintettek is, bármelyik kormányablakban időpont foglalása nélkül igényelhetik, az igazolvány kiállítása díjmentes. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait és érdekeit. A meteorológusok szerint már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul majd északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek, keleten pedig még a délnyugati szél élénkülhet meg. Reggel 12-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 27-36 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első rögtön Eminemtől, aki elárverezi legendás cipőgyűjteménye egy részét, dedikált Air Jordanek, Nike-ik, Adidasok és Pumák is szerepelnek a jótékonysági árverésen, amely a Marshall Mathers alapítványt támogatja. The Real Slim Shady, ez szól már is 4 perc elmúlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.

0: FM, a legjobb zenék jön, az augusztus 20-ai hosszú hétvége, Budapesten pedig három ikonikus helyszínen is lehet hajnalig bulizni az ünnepen. Augusztus 19-én és 20-án a Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna magyar és nemzetközi sztárjai. A Kossuth téren az Anima Sound System látható, hallható, mert hogy egy különleges audio-vizuális show-val készülnek, a Margit szigeten pedig a hazai könnyű zenei élet neves képviselői, köztük Déva, a Boban Markovics Orkesztár és a Quimby várják az érdeklődőket. Sztárok a folytatásban is, de a gettóból. Gettó Superstars, Brász Michelék jönnek a Besten.
1: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten. Már augusztus 15-től szombattól érvénybe lépnek olyan korlátozások a fővárosban, amelyek a közösségi közlekedést is érintik. Átadják a gyalogosoknak például a Széchenyi Lánchidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagy számú érdeklődő miatt a belvárosban a BKK járatai sűrűbben közlekednek. Elsősorban a metrók igénybevétele javasolt, utóbbiak augusztus 20-án a megszokotthoz képest tovább hajnali 14:30-ig járnak. Az aktuális valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzeti ünnep oldalon is lehet tájékozódni, az augusztus 20-ai programokról pedig az augusztus20.hu oldalon lehet bővebb információhoz jutni.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A mostani hidegfront sem hoz országos esőt, de nem is lesz száraz, szóval valahol a kettő között. Itt-ott lehet záporra, zivatarra készülni, és mindenhol felfrissül holnapra a levegő. A maximum ma még akár 32 fok is lehet, holnap már csak 22-28 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Segi mentegetőzik a következő percekben, nem én voltam, it wasn't me a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És olyan klasszikusokkal, mint Seal csodálatos dala, Kiss from a Rose. És persze jönnek magyar előadók is, köztük az Airi Mafia. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután 34 fok körül alakul a hőmérséklet, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra lengyel kormány, hogy segítsenek a plusz baleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket. A sérültek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a Kárpátaljai Vajdaságba, amelynek székhelyén Zsesúvban válságstábot állítottak fel. A budapesti lengyel nagykövetség pedig tájékoztató telefonvonalat indított az utasok hozzátartozóinak. Budapesten hajnali tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét. A Kossuth téren az esti fénysó és a tűzijáték után diszkó lesz. A Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak. Hintóval kirándulókat ért baleset Svájcban, egy 73 éves nő meghalt, 12-en megsérültek. Összesen 40-en vettek részt a kiránduláson, két több részből álló szerelvényen. Az egyik járműnek meghibásodott a fékberendezése, egy lejtős szakaszon letért az útról, és neki ütközött egy fának. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával igazán sikeres. Fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépítessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhely megbeszélést szerveztek. Az egyeztetéseken egyebek mellett az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és az oktatás módszertan témáiról beszéltek. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt. Jelenleg Magyarország teljes területén

0: vonják vissza a szíriaiak menekült státuszát Németországban. Az év első felében lefolytatott csaknem 8,500 felülvizsgálat negyedében megszüntették a védettségi státuszt, főként a szíriai helyzet megváltozására hivatkozva. A szíriai elnök másfél évvel ezelőtti megbuktatása után már eddig is több százezren tértek vissza a szülőföldjükre. A Bild német lap szerint a kitoloncolások ugyanakkor lassan haladnak.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
0: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 000 tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 ezer hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Tejterméket hívott vissza az Aldi Magyarország érzékszervi probléma miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a visszahívás a Milszani ESL 1 literes 3,5%-os zsírtartalmú tej egy meghatározott tételét érinti, tájékoztatott az MTI. A terméket az Aldi Dunaújvárosi üzleteiben is forgalmazhatták, ezért a helyi vásárlóknak is érdemes ellenőrizniük a hűtőszekrényben található tejek adatait. A hatóság közlése szerint a kifogásolt termék bármelyik Aldi üzletbe visszavihető, ahol az árát blokk bemutatása nélkül is visszatérítik. Pontos termék kategória a Duna Online oldalán. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításokra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul. Innen Fejér vármegyéből is a pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a tábleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízvesztesség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvíz ellátást is. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Fejér vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúzemplénben és Pest vármegyében valósul meg. A meteorológusok szerint már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul majd északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek, keleten pedig még a délnyugati szél élénkülhet meg. Reggel 12-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 27-36 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Eredetileg Automatic Kitten, Automata Cica volt a nevük, de ez túl hosszúnak tűnt, és Atomic Kittenre módosították. A lánycsapat tagjai később úgy magyarázták a nevet, hogy minden tinédzserben és bennük is lakozik egy kettőség. Az egyik pillanatban hangosak és robbanékonyak, mint egy atombomba, a másikban pedig csendesek, mint egy kis cica. The Tide is High, ezzel indul a hétfő délelőtt, 5 perccel múlt 10. Hello, Max Levente vagyok.
1: Best

a képlet. Best FM, a legjobb zenék. A legtöbben a héten csak 3 napot dolgozunk, persze van, aki ezt a 3-at is kivette szabadságnak, szégyelje magát. A legnagyobb respect pedig azoké, akik a hosszú hétvégén is tartják a frontot. Az Alliance Ethnic hasonló című dala a Respect jön a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információ, két autó ütközött az 51-es főúton Baja és Bát-Monostor között. A 167-es kilométernél a forgalmat megállították. Baleset történt az 52-es főúton is, ahol szintén két autó ütközött Kecskemét nyugati határában, a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél. Szintén áll a forgalom ott, a lezárás ideje alatt, aki szeretne ballószög felé kerülhet. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tomi írta még korábban, sziasztok, aki teheti, ne jöjjön ma be Budapest belvárosába és a héten se. A rakpart lezárása miatt a körúton egy helyben állunk 1 km 30 perc. Igen, nem egyszerű így 20-dik a környékén, úgyhogy valóban a közösség közlekedés célra vezetőbb. Mi most tartunk egy rövid szünetet, további friss infókkal jönnek a hírek, a délelőtt utolsó órájában pedig többek között Geszti Péter Péter Fiborival. És a Charles and Eddie Duo is elhozza nekünk a 90-es éveket. Hívható SMS Viber, ahová Tomi is írt nekünk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több ruhagyűjtő konténert is áthelyeznek. Köszöntöm Önöket, az Oxygen Media híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Dunaújvárosban több textilgyűjtő konténer áll a városlakók rendelkezésére. Mezei Zsolt, általános hatáskörű alpolgármester a város weboldalán arról szólt, hogy a köztereken 20-nál is több használt ruha és textilgyűjtő konténer kapott helyet. A gyűjtést a Textrét Kft. Végzi, a konténerek ürítéséről már a MOHU gondoskodik. Ha mindenki betartja a szabályokat, ez egy működő rendszer, de vannak, akik rendetlenséget hagynak maguk után. Négy helyszínen, a C-Bank mellett a római városrész két helyszínén, illetve a Béketéren áthelyezik a gyűjtőedényeket. Teszik ezt annak reményében, hogy az új helyszíneken nem lehet majd ezek mellé autóval odaállni, és nagy mennyiségben már a szemetelés határait feszegetve kiszórni a zsákokat. A lakók tudni fogják, hol találhatók ezek az edények, akik azonban más városból érkeznek, és az a tervük, hogy az autóból szabaduljanak meg a holmiktól, erre már nem lesz lehetőségük. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 ezer tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Bértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 ezer hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Itt Fejér vármegyében is, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait és érdekeit. Holnap nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, napközben még elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki elszórtan záporok, helyenként zivatar. Az északi, észak-nyugati szél többfelé élénk erős marad, hajnalban 10-17, délután 23-29 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Versenyfutás a Dunavíz szintjéért, minden centiméter számít.
4: Terítéken a felsőoktatás megreformálása. Petank versenyt rendeznek a Balaton közepén.
3: Köszöntöm Önöket!

0: Paksnál. A felsőoktatás megújításáról egyeztettek egyetemi oktatókkal és hallgatókkal az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. A műhelybeszélgetéseken egyebek mellett az egyetemek autonómiája, finanszírozása, a képzések minősége és az oktatási rendszerek kerültek terítékre. Lannert Judit miniszter szerint a felsőoktatás átalakítása csak az érintettek bevonásával lehet sikeres. A programra 800-an jelentkeztek, a résztvevőket sorsolással választották ki. A felvetésekből kérdő év készül, amelyet a teljes felsőoktatási közösségnek elküldenek a társadalmi egyeztetés részeként.
1: Előbukkant Néró hídja Tiberisből Rómában. A folyó alacsony vízállása miatt váltak láthatóvá a híd maradványai a Szent Péter Bazilika közelében. A csapadék hiánya az olasz fővárosban is óriási gond, hetek óta nem esett.
0: Különleges sportfesztivál a Balatonon. Szeptember 2-a és 6-a között Badacsony-Tomolyon és Keszthelyen lesz a negyedik Balaton Petank és Mölki Fesztivál. A Balatonon egy kompon lesz a Petank főversenyszám döntője, a Mölki Fesztivált pedig Keszthelyen tartják. Utóbbi egy finn dobójáték. A komp Tihanyból indul, a háromfős csapatok pedig Badacsony előtt mérkőznek meg egymással nemzetközi játékvezető közreműködésével. A döntőt élőben közvetítik a badacsonyi kikötőnél felállított lett falon. A programot kulturális produkció is színesíti, a mérkőzés kezdetét pedig rendhagyó módon a komphajó kürtje jelzi majd. Északnyugaton megnövekszik a felhőzet, ahol helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Délen, délkeleten nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, emellett mindenütt több órára kisüt a nap. A legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között lesz. Északnyugaton azonban néhol 29-31 fok körül alakulnak a csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként David Guettától, aki a DJ magazin top 100-as listáján újból megszerezte az első helyet, ezzel visszavéve a trónust. Martin Garrix-től, a francia szupersztár pályafutása során immár 5-5-ször ért a csúcsra ezen a listán. Just a Little More Love, Chris Willis-szel közös egyik első nagy slágerével indul a délelőtt utolsó órája. 4 perccel múlt 11, hello, Max Levente vagyok.
2: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. A ma még itt-ott feltűnő tanga, holnap már fázós viselet. A hideg front most sem hoz országos esőt, de itt-ott zápor, zivatar nem kizárt, és ennek nagyon örülünk már. Ami viszont biztos, hogy országszerte felfrissül holnapra a levegő. Ma még 32 fok is lehet, akár holnap 22-28 fok között alakul a maximum, és ha már szóba került, jöjjön a tanga és róla egy dal. A tanga dala, a Tong Song, Cisco slágere a Besten.
1: Letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Best FM. A legjobb zenék az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten. Már augusztus 15-től szombattól érvénybe lépnek olyan korlátozások a fővárosban, amelyek a közösségi közlekedést is érintik. Átadják a gyalogosoknak például a Széchenyi Lánchidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagy számú érdeklődő miatt a belvárosban a BKK járatai sűrűbben közlekednek. Elsősorban a metrók igénybevétele javasolt, utóbbiak augusztus 20-án a megszokotthoz képest tovább hajnali 14:30-ig járnak. Az aktuális valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/ nemzeti ünnep oldalon is lehet tájékozódni, az augusztus 20-ai programokról pedig az augusztus20.hu oldalon lehet bővebb információhoz jutni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: A Best FM-en minden pillanat.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És szokás szerint Majoros Ritával, Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake közös dalát indítja majd a hírek után. Ez lesz a Give It To Me, jó étvágyat kívánok, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolításat. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Dunaújvárosban több textilgyűjtő konténer áll a városlakók rendelkezésére. Mezei Zsolt, általános hatáskörű alpolgármester a város weboldalán arról szólt, hogy a köztereken 20-nál is több használt ruha és textilgyűjtő konténer kapott helyet. A gyűjtést a Textrade Kft. Végzi, a konténerek üritéséről már a MOHU gondoskodik. Ha mindenki betartja a szabályokat, ez egy működő rendszer, de vannak, akik rendetlenséget hagynak maguk után. Négy helyszínen, a C-Bank mellett a római városrész két helyszínén, illetve a Béketéren áthelyezik a gyűjtőedényeket. Teszik ezt annak reményében, hogy az új helyszíneken nem lehet majd ezek mellé autóval odaállni, és nagy mennyiségben már a szemetelés határait feszegetve kiszórni a zsákokat. A lakók tudni fogják, hol találhatók ezek az edények. Akik azonban más városból érkeznek, és az a tervük, hogy az autóból szabaduljanak meg a holmiktól, erre már nem lesz lehetőségük. Tejterméket hívott vissza az Aldi Magyarország érzékszerpi probléma miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a visszahívás a Mészáni ESL 1 literes 3,5%-os zsírtartalmú tej egy meghatározott tételét érinti, tájékoztatott az MTI. A terméket az Aldi Dunaújvárosi üzleteiben is forgalmazhatták, ezért a helyi vásárlóknak is érdemes ellenőrizniük a hűtőszekrényben található tejek adatait. A hatóság közlése szerint a kifogásolt termék bármelyik Aldi üzletbe visszavihető, ahol az árát blokk bemutatása nélkül is visszatérítik. Pontos termék kategória a Duna Online oldalán. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Fejér vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest vármegyében valósul meg. A meteorológusok szerint már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul majd északnyugatira légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek, keleten pedig még a délnyugati szél élénkülhet meg. Reggel 12-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 27-36 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Kritikus napokra számítanak a vízügyi szakemberek Paksnál. Jönnek a nyitott portanapok, a katániai repülőteret ismét korlátozzák az Etna miatt. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél, ahol minden centiméter számít a Duna vízállásában. A miniszterelnök szerint holnap és holnap után

0: szombatban a Szent István terembe előzetesen lehetett regisztrálni. Ez azonban már lezárult, az ünnepnapon viszont a helyszínen korlátozott számban még lehet belépőt igényelni. A Citadellán a Szabadság bástyája című kiállítás várja díjmentesen a látogatókat, délután 3-tól pedig családi és zenei programokat is tartanak. Az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról látható lesz. A nagy érdeklődés miatt ugyanakkor lezárásokra is, létszámkorlátozásokra is számítani kell. A Szatmár-Beregi térség ízeivel és a vidéki élet hagyományaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők az idei nyitott portanapokon. Augusztus 22-től 12 településen összesen 14 porta várja a látogatókat. A középpontban a szatmári szilva áll, meg lehet nézni például, hogyan készül rézüstben 24 órán át főzött szilvalekvár, de más helyi specialitásokat is megkóstolhatnak a vendégek. A környék éttermei különleges szilvás fogásokkal készülnek. A portákat autóval, lovaskocsival vagy szervezett kerékpárúton is fel lehet keresni. A nyitott portanapok később országszerte folytatódnak egészen október 4-éig. Ismét korlátozták a légiforgalmat a catániai repülőtéren. Az Etna kitörése miatt két érkezési szektort is lezártak, óránként csak 5 járatot fogadnak. Az induló gépeket egyelőre nem érinti a korlátozás. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, északnyugaton lesz több felhő, délen és délkeleten ugyanakkor még nagy rész derült, vagy gyengén felhős idő várható. A szél többnyire mérsékelt marad, de a Kisalföldön és az Alpok alján időnként megélénkülhet. A nap folyamán többnyire erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A csúcshőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul, északon, északnyugaton viszont helyenként csak 29-31 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, könnyű hétkezdést, én Majoros Rita vagyok, és egy kis hűsölést így a nagy forróság után. Elvileg ma erre számíthatunk, és a legjobb zenékre itt a Best FM-en. Mindenféle földi jót hozok, úgyhogy maradjanak velem, így az ebéd közben, után is. Timbalanddal, Nelly Furtadóval és Justin Timberlake-kel. Már indítok is.
1: Best

0: tudom, hogy akarod.
1: Best FM a legjobb zenék. Szép délután mindenkinek. Kellemes hétfőt, már amennyire azért egy hétfő lehet kellemes, de én tényleg a legjobbakat kívánom mindenkinek ma délutára is. Töltsenek velem pár percet, vagy jó pár órát a mai délutánból, akár munkaidő közben, feltéve, ha a főnök megengedi, és hallgassunk együtt isteni zenéket egy kicsit munka mellé, utazás közben, vagy még egy kis nyaralás, vagy pihenés mellé is hozom a kedvenceket, hozom a napkérdését is természetesen, de a főszerepben az isteni muzsikák lesznek, mint George Michael és a Too Funky, de itt lesz Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink és a Lady Marmalade, most pedig a TLC és a No Scrubs érkezik. Szép napot!

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma is sokan ülnek autóban, kamionban, teherautóban, tényleg bármilyen járműben, akár biciklin, vigyázzunk egymásra, és egyébként az úton dolgozókra is, mert jó pár helyen dolgoznak az utakon. Én folyamatosan jövök ma is az információkkal, úgyhogy utazzunk együtt. Az M7-esen a Balaton felé Martonvásár csomópont közelében a 31-es kilométernél megszűnt a sávzárás, ez az legutóbbi információm, de kialakult időközben egy nagy torlódás az érdi szakasztól, úgyhogy több kilométeres araszolásra kell készülni, tehát a Balaton felé az M7-esen. Legutóbb ezt kaptam, ha önök többet tudnak, más látnak, vagy máshonnan van infójuk, hívjanak vagy írjanak a 0620 55 55 155-ös számon. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Miller Dávid süt a nap dala után, egy kis ízelítő jön a következő órából, mert hogy eltelt egy óra délutánból, jönnek a legfrissebb hírek egykor, aztán itt lesz majd a Maroon 5 és a Makes Me Wonder. És zenél majd a Roy és Ádám, és jön a Feketén a Hófehér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több ruhagyűjtő konténert is áthelyeznek. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Dunaújvárosban több textilgyűjtő konténer áll a városlakók rendelkezésére. Mezei Zsolt, általános hatáskörű alpolgármester a város weboldalán arról szólt, hogy a köztereken 20-nál is több használt ruha és textilgyűjtő konténer kapott helyet. A gyűjtést a Textrade Kft. Végzi, a konténerek ürítéséről már a MOHU gondoskodik. Ha mindenki betartja a szabályokat, ez egy működő rendszer, de vannak, akik rendetlenséget hagynak maguk után. Négy helyszínen, a C-Bank mellett a római városrész két helyszínén, illetve a Béketéren áthelyezik a gyűjtőedényeket. Teszik ezt annak reményében, hogy az új helyszíneken nem lehet majd ezek mellé autóval odaállni, és nagy mennyiségben már a szemetelés határait feszegetve kiszórni a zsákokat. A lakók tudni fogják, hol találhatók ezek az edények. Akik azonban más városból érkeznek, és az a tervük, hogy az autóból szabaduljanak meg a holmiktól, erre már nem lesz lehetőségük. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12.000 tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 ezer hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi könyvformátumú személyi igazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak, néhány ügyet még intézhetnek évvégéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt a Fejér vármegyei érintettek is, bármelyik kormányablakban időpont foglalás nélkül igényelhetik, az igazolvány kiállítása díjmentes. A meteorológusok szerint már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul majd északnyugatira légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek, keleten pedig még a délnyugati szél élénkülhet meg. Reggel 12-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 27-36 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Fogadópont nyílt a Pakson dolgozó szakemberek támogatására. Olcsóbbak lettek a panelek, mérséklődik a hőség. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok.
4: Fogadópontot nyitottak Pakson azok támogatására, akik a Dunavíz szintjének emelésén dolgoznak. Az Erzsébet szállóban várják a lakossági felajánlásokat a bárkák irányított süllyesztésében résztvevők számára. A munkálatok szombat reggel kezdődtek, a mérések pedig a vízszint emelkedését mutatják. A helyszínen több százan dolgoznak egyszerre, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek. A beavatkozás célja, hogy az alacsony dunai vízállás ellenére biztosítani lehessen a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízellátást. Komoly tűz pusztított Szeged határában, elért egy autókereskedést is, ahol több kocsi kigyulladt, közölte a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A száraz fű és az ajnövényzet kapott lángra a város külterületén, az M43-as és a 47-es főút csomópontja közelében, több mint 10 hektáron. Több település tűzoltóit vezényelték a helyszínre. Végeztek az oltással a Salgó-Tarjáni hulladéklerakóban is, ahol mintegy 1500 négyzetméteren égett a szemét már szerda óta. Hónapok óta folyamatos

0: Módszert javasolnak a klímaváltozás hatásainak mérséklésére. Amerikai kutatók tengeri sóval fehérítenék a felhőket. A számítógépes modellezés szerint több napfényt vernének így vissza az űrbe, vagyis hűtenék a légkört. A technológia azonban még nem áll készen a gyakorlati alkalmazásra. Ráadásul a szimulációk szerint a beavatkozásnak nem várt következményei is lehetnek. Európában és Ázsiában például fokozódhat a szárazság. Északnyugaton megnövekszik a felhőzet, ahol helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Délen, délkeleten nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, emellett mindenütt több órára kisüt a nap. A legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között lesz. Északnyugaton azonban néhol 29-31 fok körül alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után is csodás délutánt, kellemes étfőt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, na menjünk tovább együtt, és hallgassunk jó zenéket egyszerűen. Hát, ha úgy könnyebben beindul a hét. Mondjuk a Maroon 5 talával jön a Makes Me Wonder, de munka közben szól majd Kim Mazzell is a Young Hearts Run Free-vel. Faithless pedig Dido-val indítja az órát, here a One Steps Too Far. Szép napot!

Best FM a legjobb zenék. Mostanában baráti társaságokban többször feljött témának a külön kassa, vagy éppen közös kassa egy párkapcsolatban. Úgyhogy arra gondoltam, hogy a hallgatóktól is megkérdezem, hogy kinek mi a tapasztalata, kinek mi a hitvallása ebben, legyen közös kassa, külön kassa, mindenkinek meg legyen a saját pénze, és mondjuk az albérlet, stb. Ilyeneket közösen fizetik, mondjuk mindenki akár a fizetésének megfelelő mértékben. Én bevallom őszintén, ennek vagyok a híve, de pont ezért jöhetnek a válaszok a kérdésre, hogy ki hogy van ezzel a dologgal, a pénzügyekkel egy párkapcsolatban. Szerintem itt azért nagyon sok minden elcsúszhat, ha pénzügyekről van szó, úgyhogy pont ezért érdekel, hogy mit gondolnak a hallgatóink. Közös kassa vagy külön kassa? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide a tapasztalatok, a vélemények, mi az, amikor mondjuk már házasságon belül vannak és gyermek is van, akkor ott megváltozik-e a helyzet, szóval tényleg érdekel mindenkinek a tapasztalata, és én pedig cserébe a legjobb zenéket hozom. Egy kis zenei aláfestésként érkezik Kim Mazell és a Young Hearts Run Free, vagy éppen a Roy és Ádám és a Feketén a Hófehér. Will Smith pedig a jó hangulatot viszi tovább. Getting Jiggy With It, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Kim Mazell és a Young Hearts Run Free. És figyelem az utakon, még ezt tudom mondani, mert hogy az M7-esen a Balaton felé nagyon erős a forgalom, telítettek a sávok és torlódik a forgalom. A fővárostól a Tárnoki, a Martonvásári szakaszon át lassabb haladásra kell készülni. Az M3-ason Nyíregyháza felé Gödöllő és 60 között pedig mozgó munkavégzés mellett zárják a belső sávot szakaszosan. Az egysávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra kell itt is készülni. Az M5-ösön pedig Budapest felé terelésképítés miatt zárják a külső sávot a Kecskeméti elkerülő szakaszon. A 84-es kilométernél az egysávra szűkülő szakaszon 6-8 kilométer hosszú az araszolás. Köszönöm az információkat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána a Sixpence None the Richer és a There She Goes. És zenél majd a TNT, és itt lesz a Tiltott Perc.
2: Hogy érezzelek, hogy újra lássam, fogjam két kezem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több ruhagyűjtő konténert is áthelyeznek. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Dunaújvárosban több textilgyűjtő konténer áll a városlakók rendelkezésére. Mezei Zsolt, általános hatáskörű alpolgármester a város weboldalán arról szólt, hogy a köztereken 20-nál is több használt ruha és textilgyűjtő konténer kapott helyet. A gyűjtést a Textrét Kft. Végzi, a konténerek ürítéséről már a MOHU gondoskodik. Ha mindenki betartja a szabályokat, ez egy működő rendszer, de vannak, akik rendetlenséget hagynak maguk után. 4 helyszínen, a C-Bank mellett a római városrész 2 helyszínén, illetve a Béketéren áthelyezik a gyűjtőedényeket. Teszik ezt annak reményében, hogy az új helyszíneken nem lehet majd ezek mellé autóval odaállni, és nagy mennyiségben már a szemetelés határait feszegetve kiszórni a zsákokat. A lakók tudni fogják, hol találhatók ezek az edények. Akik azonban más városból érkeznek, és az a tervük, hogy az autóból szabaduljanak meg a holméktól, erre már nem lesz lehetőségük. Különleges légköri jelenséget örökített meg a Medfigyelő egyik olvasója augusztus 14-én délután. Délfehérben kaptak lencsevégre egy látványos porördögöt. A felvétel Tálc és Soponya között készült. A videón jól látható, ahogy a tölcsér az út melletti szántóföldön alakul ki, majd nagy erővel felkavarja a port. Neve ellenére a jelenség jobbára veszélytelen, ám ha nagyra nő, a könnyebb tereptárgyakat nem csak felkaphatja, de el is repítheti. A fotó megtekinthető a Feol oldalán. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi könyvformátumú személyi igazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak, néhány ügyet még intézhetnek évvégéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt a Fejér vármegyei érintettek is, bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül igényelhetik, az igazolvány kiállítása díjmentes. A meteorológusok szerint már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul majd észak-nyugatira légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek, keleten pedig még a délnyugati szél élénkülhet meg. Reggel 12-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 27-36 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Elaludhatott a sofőr, ezért történhetett a tegnapi buszbaleset. Emberfeletti munka zajlik Paksnál, a Balaton közepén rendeznek petank meccset. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok.
5: Őrizetbe vették az M3-ason történt tragikus buszbaleset sofőrjét. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást ellene letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A lengyel zarándokokat szállító autóbusz tegnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán. 12 ember vesztette életét, többen pedig súlyosan megsérültek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a jármű vezetője feltehetően elaludt a volánnál.
4: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunák zsilipjét, hogy ezzel is több víz jusson a paksi atomerőműhöz, és tovább működhessen a két még üzemelő turbina. A miniszterelnök szerint 2 centivel növelhetik így a vízszintet. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, zajlik a két 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenék küszöb építése a Dunán. több százan dolgoznak a helyszínen. A kedd és a szerda lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centis apadás várható. Közben várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálataink közreműködők számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot. Horvátországban őrizetbe vettek 4 embert, akik a gyanú szerint szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára térségében. Környékbeliek riasztották a rendőröket, miután feltűnt nekik a csoport. Az elmúlt napokban több helyen is óriási pusztítást okoztak a lángok Dalmáciában. Omis térségében egy ember meghalt, sok lakost és turistát ki kellett menekíteni. Köztük volt 500 magyar nyaraló is, akiknek nem esett bajuk. Különleges sportfesztivál a Balatonon. Szeptember 2-a és 6-a között Badacsony-Tomajon és Keszthelyen lesz a 4. Balaton Petank és Mölki Fesztivál. A Balatonon egy kompon lesz a Petank főversenyszám döntője, a Mölki Fesztivált pedig Keszthelyen tartják. Utóbbi egy finn dobójáték. A komp Tihanyból indul, a 3 fős csapatok pedig Badacsony előtt mérkőznek meg egymással nemzetközi játékvezető közreműködésével. A mérkőzés kezdetét pedig rendhagyó módon a komphajó kürtje jelzi majd. Helyenként

0: felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után is csupa izgalmas zene a 90-es, 2000-es évekből. Nagy kedvencek. Én Majoros Rita vagyok, már hozom is őket. Mint például Shania Twain nótáját, ez lesz a Man, I Feel Like a Woman, de jön majd a BSV és a Passport, itt lesz az Alcazar, a Sixpence and the Richer, de most a szeptemberrel indul az óra. Jön a Cry For You.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek. A nap kérdésére már elég sok válasz érkezett, úgyhogy szemezgessünk ebből. A téma pedig a párkapcsolaton, házasságon belüli közös kassa vs. külön kassa. Nézzük a véleményeket. Éva azt írja, nálunk minden pénz egy helyre megy, nem az enyém, nem a tiéd van, hanem a miénk. Szerintem egy házasságban ez sokkal kevésbé számolgatós. Azt írja András, mi külön kasszán vagyunk, és ettől még mindenben társak vagyunk. A rezsit, hitelt, gyerekre költött dolgokat közösen fizetjük, a maradék viszont mindenkié. Szerintem egyébként ez is jól hangzik. Eszter írt, nálunk három számla van, egy közös, egy-egy saját. A fizetésünk egy részét közösen kezeljük, a többivel mindenki azt csinál, amit akar, nekünk tökéletesen működik. Bevallom őszintén, nekem is ez a legszimpatikusabb. Na de jöhetnek az érvek, ellenérvek minden mellett, és persze minden ellen. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Egyébként a legtöbben eddig azt írták, hogy ha már gyerek van, akkor inkább közös kassa hívei, de nagyon sokan megugorták, vagy megugrották egyébként ezt a három számla van dolgot, vagy legalább kettő, és akkor van egy közös boríték, mondjuk így. Na de tényleg érdekelnek a tapasztalatok. 0-20-55-55-155, még egyszer a számunk, de egyébként Facebookon, Instagramon is kint van a kérdés, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Mellé pedig egy klasszikus Shania Twain-dal, Man, I Feel Like a Woman, itt a Best FM-en. Let's go, girls.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok minden úton lévőnek, legyenek óvatosak, én pedig meghoztam a legfrissebb információkat. Az M0-áson ugyanis baleset történt, méghozzá az M4-es csomóponttól az M1-es felé vezető oldalon a 38-as kilométernél le is zártak egy sávot. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassulás van, és legalább 6-7 kilométeres torlódása miatt. Az M7-esen is nagyon sokan tartanak a Balaton felé, de úgy tűnik, hogy jelentősebb fennakadások nincsenek. Az M3-ason Nyíregyháza felé pedig Gödöllő és 60 között mozgó munkavégzés mellett szakaszosan lezárják a belső sávot. Itt is ugye egy sávra szűkül a pályaszakasz, úgyhogy lassabb haladásra kell készülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 ezer tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 ezer hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Tejterméket hívott vissza az Aldi Magyarország érzékszervi probléma miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a visszahívás a Milszáni ESL 1 literes 3,5%-os zsírtartalmú tej egy meghatározott tételét érinti, tájékoztatott az MDI. A terméket az Aldi dunaújvárosi üzleteiben is forgalmazhatták, ezért a helyi vásárlóknak is érdemes ellenőrizniük a hűtőszekrényben található tejek adatait. A hatóság közlése szerint a kifogásolt termék bármelyik Aldi üzletbe visszavihető, ahol az árát blokk bemutatása nélkül is visszatérítik. Pontos termék kategória a Duna Online oldalán. Különleges légköri jelenséget örökített meg a Medfigyelő egyik olvasója augusztus 14-én délután. Délfehérben kaptak lencse végre egy látványos porördögöt. A felvétel Tác és Soponya között készült. A videón jól látható, ahogy a tölcsér az út melletti szántóföldön alakul ki, majd nagy erővel felkavarja a port. Neve ellenére a jelenség jobbára veszélytelen, ám ha nagyra nő, a könnyebb tereptárgyakat nem csak felkaphatja, de el is repítheti. A fotó megtekinthető a FEOL oldalán. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi könyvformátumú személyi igazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak, néhány ügyet még intézhetnek évvégéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt a Fejér vármegyei érintettek is, bármelyik kormányablakban időpont foglalása nélkül igényelhetik, az igazolvány kiállítása díjmentes. Holnap nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, napközben még elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki elszórtan záporok, helyenként zivatar. Az északi, északnyugati szél többfelé élénk erős marad, hajnalban 10-17, délután 23-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A hétfői délutánunkat együtt folytatjuk most már, a következő 3 órát együtt töltjük jó hangulatban itt a 93.1 Best FM-en, Dunaújváros és a térség. Szeretettel köszöntök mindenkit. A mikrofon mögött Molek Csongor, ha jól számoltam, pontosan kora este 6 óráig. És egy French Affair slágerrel kezdünk, ez a My Heart Goes Boom.
3: 93.1 Best

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tisztas sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz, nyáron télen a népen

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és lesz még valaki,
1: élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt,

komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, üdv a hallgatóknak, Dunói Veres és a térség, a mikrofon mögött Molek Csongor, remélem, hogy a reggeli órákban igen jól indult az aktuális munkahét mindenkinek. Már augusztus 17-e van, Jácint, Hetény és Emiliano napja. Isten éltesse azon hallgatóinkat, akiknek különlegesebb a mai nap, mint a többi, mert ünnepelnek bármilyen okból. 167 esztendeje, először használtak légipostát, 1859. augusztus 17-én, kedves hallgatók. És 94 éve átadták az első magyarországi villamosított vasútvonalat. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik augusztus 17-én születtek. 90 esztendeje látott napvilágot Róna Viktor, Kossuth és Liszt Ferenc díjas táncművész, koreográfus, balettigazgató. És 91 éve született Szőke Kató, kétszeres olimpiai bajnok úszó. Isten éltesse az ünneplő hallgatókat nagyon sokáig Dunai városban és a környékünkön. Most Alex Gaudinótól szól egy nagy sláger, ez a Destination Calabria.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Yeah. Come on. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok mindenkinek. Elég sokan közlekednek így a délután kellős közepén, hétfőn is dunói városi autósok. A többiekre is figyeljenek. És akad munkálat a környéken. Legyen szó például az 513-asról. Dunavecse apostag másodrendű főúton közműépítési munkálatokat végeznek az 1-es és a 4-es kilométer között. Elméletileg még augusztus 30-áig változás nem nagyon várható, jelenleg pedig útszűkület lassítja a haladást. És félpályás lezárás van érvényben az 52-11-esen Lajos Mise Kunszent Miklós összekötő úton, a 14-es és a 26-os kilométer között. Ja, és az 51-es, itt is végeznek munkálatokat még mindig, Budapest Baja Herceg Szent Tomásodrendű főúton, durván a 60-as kilométernél. Jelezhetik, a van egyéb közlekedési tapasztalat, 30-as, 74-74, 777, továbbra is ez a telefonos elérhetőségünk. Előre is köszi szépen. Egy táncolatos lágert hozok most a kolumbiai hölgytől, ő nem más, mint Shakira, és meghallgatjuk a Loca című felvételt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, üdv a hallgatóknak, Dunaújváros és a térség, még csak az első felvonást pörgettük le így hétfőn délután, úgyhogy a következő 2 órát együtt töltjük, a velünk tartanak. Az én nevem Oleg Csongor, és egy kosin slágerrel kezdünk, szól azonnal a Hide You!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutató terem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Délután 34 fok körül alakul a hőmérséklet, köszöntöm a hallgatókat, az Oxygen Media híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott. Ez az arány mindössze ötöde az osztrák vagy lengyel lakásépítésnek. Megkezdődhet a Bekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai, a több ütemben zajló karbantartás első fázisában. Szombaton éjjeltől a híd saruit javították. A második ütemet októberre tervezték be, akkor a Gubacsi híd dilatáció szerkezeteinek cseréje kerül sorra. Egy 5 hektáros területen fiatal gyümölcsfák, egy régi gyümölcsösben pedig a száraz fű kapott lángra Szabolcsi Tornyospálcán. A gyorsan terjedő tűz oltását a gazdák 4 traktorral és 3 lajtos kocsival segítették. Erdős ajnövényzete, száraz fű, főágak gyulladtak meg egy 10 hektáros területen, a veszprémi Lovász-Patona külterületén. 3 megye tűzoltói több arányú küzdelemmel fékezték meg a lángokat, és tűződött ki a borsodi Szakált külterületén is egy tanyánál. A lángok egy még le nem aratott gabonatáblát is veszélyeztettek, mielőtt munkagépekkel és 8 vízsugárral körülhatárolták. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával igazán sikeres. Fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépítessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhely megbeszélést szerveztek. Az egyeztetéseken egyebek mellett az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és az oktatás módszertan témáiról beszéltek. Autók és kamionok égtek Szeged közelében egy autókereskedésben. Az M43-as autópálya és a 47-es főút melletti területen a száraz fű gyulladt meg, majd a lángok tovább terjedtek a telephelyre. Az oltáshoz több környező városból riasztották a tűzoltókat. A tűz tovább terjedését Hódmezővásárhely közelében sikerült megakadályozni. Felbecsülhetetlen értékű 15. századi műkincseket loptak egy messinai múzeumból. A szicíliai város híres szülötte, Antonello da Messina, reneszánsz festő egyik oltárképének 3 tábláját és egy kisebb festményét vitték el a tolvajok. A bűncselekmény múlt éjjel Nagy Boldogasszony napján történt, amely Olaszországban nemzeti ünnep, és egyben a nyári szezon csúcspontja is. Az időjósok szerint már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás. Reggel 12 és 21, délután 27 és 36 fok között alakul a maximum érték.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt vagyok még a helyemen, kedves dunói városi hallgatók, a 93.1 Best FM-en. Miénk még ez, és a következő felvonás szintén. Remélem pörgős volt eddig is a hétfő délutánja mindenkinek, meg úgy alapból a munkanap, aki már végzett. Jó hét kívánunk a többieknek, pedig kitartást. A Kossi slágerivel kezdünk, szól a Hide You.
0: 93.1 Best

93.1 Best FM, a legjobb zenék, tartalmas hétfő délutánt mindenkinek, kedves hallgatók, talán már elég sokan végeztek már a melóval, úgyhogy jó pihit kívánok, a többieknek pedig kitartást. A neve Molek Csongor, a keddi időjárás van fókuszban jelenleg, komoly felhős napos időszakok váltják egymást majd délelőtt és délután egyaránt, és előfordulhat csapadék zápor zivatar formájában, bár továbbra is kicsi eséllyel említik a hozzáértők. Már a nyugati észak-nyugati szél lesz erősebb, élénkebb mozgásban, és hajnalban kapjuk a 14-20 fokos értéket, délután pedig a csúcs olyan 28-34 fok körül alakul. Pollenterhelés az beindult az előző napokban, a csalánfélék, a kenderfélék, a gombák és már a parlagfű pollen szintje is közepes tartományban jelen van a levegőben. A többi növény miatt aggódni nem kell, tüneteket okozó szintet nem érik el szerencsére, azért papírzsepiből tárazzanak be. Mindannyian. Én is így teszek. Most a Bon Funk MC-s zenél nekünk, és az egyik legnagyobb, legsikeresebb felvételüket bekészítettem. Ez szól már a Freestyle.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93 egy Best FM, a legjobb zenék. Kedves Dunói Városi hallgatók, igaz már korábban, de a Magyar Röplabda Szövetség versenybizottsága elkészítette a 2026-27-es bajnokságok sorsolását, és a csapatok egyeztetései után eldőlt, milyen időpontokban rendezik meg az új pontvadászat küzdelmeit. A DKS felnőtt röplabdázói idén az NB1 ligában indulnak, ahol a mieinken kívül az MFC, a Pénzügyőr SE, a Swiss Standard KSE, a Szolnoki Sportcentrum, a TFS-e, az utánpótlás válogatott, valamint a Vidux Szegedi RSE együttesei vesznek részt. És röplabdázóink a Pénzügyőr otthonában kezdik meg a bajnoki csatározásokat, majd október 18-án este 6 órától, aztán a második fordulóban az utánpótlás válogatott vendégeként lépnek pályára a Dunaújvárosi fiatalok október 26-án délután 5 órától. Hát ott van a teljes lista egyébként a dunaújváros.com hírportálon. Most a Nightcrawlers nagyslágerét hozom, meghallgatjuk eredetiben a Push the Feeling On című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93-1 Best FM-en. Hello mindenkinek, kedves dunaújvárosi hallgatók! Az utcsó óránk startol így hétfőn késő délután perceken belül, és továbbra is éjjel jelentkezem a jó zenékkel. A mikrofon mögött Molek Csongor, egy francia DJ-vel kezdünk, ő nem más, mint Martin Solveig, és meghallgatjuk a Rocking Music című dalát.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Délután 34 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxygen Media híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Már több mint 100 szervezetet és szakmai szereplőt vontak be a Roma Kulturális Fórum munkájába. A műhely célja, hogy a roma kultúrát kutatók, tanítók és közvetítők tapasztalata és véleménye bekerüljön a közös gondolkodásba. Az eddig elkészült anyagokat az újonnan bevont szereplőkkel is véleményeztetik. A roma stratégia fontos része a nemzeti társadalompolitikai stratégiának. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátralévő részére több velencetavi strandon a rendkívül alacsony vízállás miatt. A Gárdonyi Tini strand és három velencei strand nem alkalmas a fürdésre, ugyanakkor az északi strandon feloldották a korlátozást. Több uniós tagállam is felajánlott a segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezéséhez. Két nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt három településen mindegy 600 embernek kellett elhagynia otthonát. A szomszédos államok mellett Svédország és Csehország tűzoltó repülőgépekkel segíti az oltást. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával igazán sikeres. Fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépítessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhely megbeszélést szerveztek. Az egyeztetéseken egyebek mellett az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és az oktatás módszertan témáiról beszéltek. Autók és kamionok égtek Szeged közelében egy autókereskedésben. Az M43-as autópálya és a 47-es főút melletti területen a száraz fű gyulladt meg, majd a lángok tovább terjedtek a telephelyre. Az oltáshoz több környező városból riasztották a tűzoltókat. A tűz tovább terjedését Hódmezővásárhely közelében sikerült megakadályozni. Gyorsuló ütemben vonják vissza a szíriaiak menekült státuszát Németországban. Az év első felében lefolytatott csaknem 8,500 felülvizsgálat negyedében megszüntették a védettségi státuszt, főként a szíriai helyzet megváltozására hivatkozva. A szíriai elnök másfél évvel ezelőtti megbuktatása után már eddig is több százezren tértek vissza a szülőföldjükre. A Bild német lap szerint a kitoloncolások ugyanakkor lassan haladnak. Az időjósok szerint már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás. Reggel 12 és 21, délután 27 és 36 fok között alakul a maximum érték.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 000 tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 000 hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Tejterméket hívott vissza az Aldi Magyarország érzékszervi probléma miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a visszahívás a Milszáni ESL 1 literes 3,5%-os zsírtartalmú tej egy meghatározott tételét érinti, tájékoztatott az MTI. A terméket az Aldi Dunaújvárosi üzleteiben is forgalmazhatták, ezért a helyi vásárlóknak is érdemes ellenőrizniük a hűtőszekrényben található tejek adatait. A hatóság közlése szerint a kifogásolt termék bármelyik Aldi üzletbe visszavihető, ahol az árát blokk bemutatása nélkül is visszatérítik. Pontos termék kategória a Duna Online oldalán. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításokra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul. Innen Fejér vármegyéből is a pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a tábleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízvesztesség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvíz ellátást is. A meteorológusok szerint már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul majd észak-nyugatira légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek, keleten pedig még a délnyugati szél élénkülhet meg. Reggel 12-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 27-36 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A pörgős hétfő délutánunkat együtt folytatjuk még itt a 93-1 Best FM-en, és ez már a késő délután, beléptünk. Üdvözlök mindenki Dunaújvárosból és a környékünkről. A mikrofonnál Molek Csongor, jó pár úton vannak, figyeljenek egymásra, mindjárt jelentkezem közlekedési infókkal. Martin Solveig zenél, és szól a Rocking Music.
0: 93-1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek balesetmentes kilométereket, aki közlekednek most is. A kocsiban pedig remélem a Best FM szól, végeznek közműépítési munkálatokat még mindig az 52-13-ason. Tudják, ez a szakasz Szabadszállásza Szentmártonra összekötő út, a 3-as kilométernél mindkét irányban lassabb a haladás, és változás majd augusztus végén várható. És ugrunk egyet, az 51-343-ason, a 0-1-es kilométernél is aktuális a közműépítési munkálat, szintén augusztus végéig útszűkületre kell készülni. Kérem jelezzék, ha van egyéb közlekedési infójuk, 0630-74-74-777-es a telefonszámunk. Előre is kösz szépen, egy amerikai hölgy énekel most Pink, és szól tőle a Don't Let Me Get Me című sláger.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, Kék Hírek Dunói Városi Hallgatók. Elég komoly fogásról adott hírt a megyei főkapitányság kommunikációs szolgálata. Az összegzésből kiderül, a Dunói Városi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya kezdett nyomozást, miután a nyomozók olyan információkat szereztek, hogy egy Daru Szent Miklósi férfi hosszabb ideje kettő Dunói Városi díleren keresztül értékesít kristályt itt Dunói Városban. És a Dunói Városi Kereskedőknek egy 40 éves helyi férfi segített a bizniszben. A bizonyítékok beszerzése után a Dunói Városi nyomozók összehangolt akciót szerveztek a feltételezett drogkereskedők elfogására. Ebben a Baranya és a Fejér megyei főkapitányság megtehetségei, valamint a Fejér megyei főkapitányság bűnügyi igazgatóságának munkatársai is részt vettek. Hát végül a beszámoló szerint a rendőrök még múlt hét kedden fogták el a 35 éves Daru Szent Miklósi férfit, a 32 éves Dunói Városi nőt és a 33 éves helyi férfit. Az ügy negyedik érintettjét, a 40 éves Dunói Városi férfit szintén előállították. Megtalálják a teljes beszámolót a dunaiváros.com portálon. Madonna énekel most nekünk, és tőle szól az American Pie című dal. No.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, a For The Coast zenél most nekünk, a búcsús slágeremet hozzájuköthetjük így hétfőn késő délután, az Ain't No Sunshine című felvételükkel. Megköszönöm a figyelmet az előző három órára mindenféleképpen, és találkozunk holnap kedden is, kedves hallgatók. Köszönöm szépen még egyszer a közreműködést, és további tartalmas késő délutánt kívánok, maradjanak a Best FM-en. Molek Csongort hallották, hello!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12 ezer tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46 ezer hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Különleges légköri jelenséget örökített meg a medfigyelő egyik olvasója augusztus 14-én délután. Délfehérben kaptak lencse végre egy látványos porördögöt. A felvétel Tác és Soponya között készült. A videón jól látható, ahogy a tölcsér az út melletti szántóföldön alakul ki, majd nagy erővel felkavarja a port. Neve ellenére a jelenség jobbára veszélytelen, ám ha nagyra nő, a könnyebb tereptárgyakat nem csak felkaphatja, de el is repítheti. A fotó megtekinthető a FEOL oldalán. A katolikus egyház egyik legnagyobb Mária ünnepe Nagy Boldogasszony napja, amikor a hívek Szűz Mária mennybevételére emlékeznek. Székesfehérváron minden évben ünnepi szentmisére várják a fehérváriakat és a székesfehérvári királyi napok programjaira érkező vendégeket. Nem volt ez másképp idén sem, a hívek megtöltötték Istenházát. Ez a nap Nagy Boldogasszony ünnepe, a kegyelem ünnepe, a kegyelem diadala, hangsúlyozta Szent Beszédében Spáni Antal megyés püspök. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Itt Fejér vármegyében is, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Fejér vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúzemplénben és Pest vármegyében valósul meg. Holnap nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, napközben még elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki elszórtan záporok, helyenként zivatar. Az északi, észak-nyugati szél többfelé élénk erős marad, hajnalban 10-17, délután 23-29 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Rossz időszak jön az allergiásoknak, hazaszállítják az M3-as buszban esett sérültjeit, halálos trend terjedhet a közösségi oldalakon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről a Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
4: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, nem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
3: Éjszaka 22 sérültet szállítanak haza Lengyelországba az M3-ason történt buszbaleset után. A betegeket Debrecenből különleges állami repülővel viszik tovább. A döntést a magyar orvosokkal közösen hozták meg. 18 sérült egyelőre Magyarországon marad, 5 ember pedig már hazatért. A lengyel zarándokokat szállító busz tegnap hajnalban borult az oldalára. Az 59 utas közül 12-en meghaltak. A gyanú szerint a sofőr elaludt, őrizetbe vették és eljárás indult ellene. Legalább 68 ember meghalt a Kelet-Indonéziát sújtó 7,7-es erősségű földrengésben. Több mint 100-an megsérültek, Flores szigetén pedig csak nem 13 ezer ember nem térhetett vissza otthonába. A szombati földmozgást ma reggelig mintegy 1600 utórengés követte. A légierő 13 tonna segélyszállítmányt indít a térségbe, a hadsereg pedig tábori kórház felállítására készül. Életveszélyes mutatványa a próbának követőket és lájkokat szerezni egyes autósok a közösségi oldalakon. A forgalommal szemben hajtanak fel az autópályára, miközben videót készítenek magukról. Az ilyen rendőrség szerint ez állhat egy hétvégi tragédia hátterében is. 5 tinédzser autója frontálisan ütközött egy 4-tagú család járművével. A fiatalok meghaltak, a másik autó vezetőjét és egyik utasát pedig válságos állapotban vitték kórházba. Holnap még kissé mozgalmasabb arcát mutathatja az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és többfelé eső, zápor is kialakulhat. Észak-keleten közben szakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek, délnyugatra pedig akár zivatar is érkezhet. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Szerdán már sok napsütés jöhet, de északon még megnőhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar legyen belőlük. Csütörtökön az ünnep napján is maradhat a napos nyárias idő 30-36 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Nagyon régen volt valami olyasmi műsor valamelyik közszolgálati rádió csatornán, hogy klasszikusok délidőben. Hát nálunk a klasszikusok mindig este 6-kor jönnek. Mindegy, hogy funkiról, dance-ről, vagy éppen hip-hopról és R&B-ről van szó. Hétfőnként a house klasszikusokból válogatunk. Úgyhogy eljött a Classic House 120 percének ideje. 6-től 7-ig én Whiteboy, 7-től hétfői rezidensünk Lauer Krisztián a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!

mindenki tudja végtelenítve hallgatni a mixeimet a Mixcloud profilomon, aminek egyrészt nagyon örülök, másrészt csak magamnak csinálom a bajt, ugye, mert mindig azt mondom, hogy ha mindegyik mixem van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös adag, és az 1-2 héttel ezelőtt feltöltött 5-ös adag mindegyikén már van bőven 100, sőt van, amint 200-300 meghallgatás is, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm egyrészt, másrészt akkor megint nálam patog a labda, rajtam van a sor, hogy megint 5-öt feltöltsek. Amíg ezt megcsinálom, addig ezt az oda feltöltött 155-öt még pörgessétek, hallgassátok bátran, mixcloud.com/DJ Whiteboy, a mixek mellett pedig természetesen ott vannak a tracklisták is.

számunkra is, hogy mi van ősztől, lesznek-e Best FM Nácsi partik. Még mindig csak azt tudjuk mondani, hogy dolgozunk rajta, továbbra is több opció van, mondhatni több vasat tartunk a tűzbe. Valahol mi ősztől megjelenünk majd havi rendszerességgel minimum, a 100%. De az a legbiztosabb, hogyha feliratkoztok a Best FM Night Shift

0: legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Classic House még egy órán keresztül, Lauer Krisztiánnak hétfői rezidensünknek köszönhetően a következő órában is, úgyhogy gyors helyet csere, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több ruhagyűjtő konténert is áthelyeznek. Köszöntöm Önöket, az Oxygen Media híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Dunaújvárosban több textilgyűjtő konténer áll a városlakók rendelkezésére. Mezei Zsolt, általános hatáskörű alpolgármester a város weboldalán arról szólt, hogy a köztereken 20-nál is több használt ruha és textilgyűjtő konténer kapott helyet. A gyűjtést a Textrét Kft. Végzi, a konténerek ürítéséről már a MOHU gondoskodik. Ha mindenki betartja a szabályokat, ez egy működő rendszer, de vannak, akik rendetlenséget hagynak maguk után. Négy helyszínen, a Cibbank mellett a római városrész két helyszínén, illetve a Béketéren áthelyezik a gyűjtőedényeket. Teszik ezt annak reményében, hogy az új helyszíneken nem lehet majd ezek mellé autóval odaállni, és nagy mennyiségben már a szemetelés határait feszegetve kiszórni a zsákokat. A lakók tudni fogják, hol találhatók ezek az edények, akik azonban más városból érkeznek, és az a tervük, hogy az autóból szabaduljanak meg a holméktól, erre már nem lesz lehetőségük. Különleges légköri jelenséget örökített meg a Medfigyelő egyik olvasója augusztus 14-én délután. Délfehérben kaptak lencse végre egy látványos porördögöt. A felvétel Tác és Soponya között készült. A videón jól látható, hogy a tölcsér az út melletti szántóföldön alakul ki, majd nagy erővel felkavarja a port. Neve ellenére a jelenség jobbára veszélytelen, ám ha nagyra nő, a könnyebb tereptárgyakat nem csak felkaphatja, de el is repítheti. A fotó megtekinthető a Feol oldalán. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait és érdekeit. A meteorológusok szerint már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul majd északnyugatira légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek, keleten pedig még a délnyugati szél élénkülhet meg. Reggel 12-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 27-36 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Biztosított lesz a téli gázellátás itthon. Új államtitkár felel a közigazgatásért. Napfogyatkozás után jön a holdfogyatkozás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, közölte Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a tárolókban már most a téli fogyasztás 70%-ára elegendő földgáz van, ezt a szezon kezdetére csak nem 90%-ra emelik. A hazai termelés és az import tovább növeli a készletet. Kapitány István ugyanakkor rámutatott, az előző kormány csak az év végéig rögzítette előre a gázárát, így a tél leghidegebb hónapjaira nem maradt védelem az áremelkedéssel szemben. A kormány most egész gázévre szóló árlekötési stratégiát készít. Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP 3 beadványát. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény legutóbbi módosításait kifogásolta. Megtámadták Súlyog Tamás államfői megbízatásának megszüntetését, a képviselőkre bevezetett 12 éves időkorlátot, valamint az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A testület azonban arra hivatkozott, hogy nincs hatásköre ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára. Új államtitkárt neveztek ki a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban, jelentette be Lőrinc Viktória tárcavezető. Bencsik András augusztus 15-től felel a közigazgatásért. Feladata a kormányhivatalok és a járási hivatalok munkájának felügyelete lesz. Drónokkal, lézerekkel és fényfestéssel egészül ki az idei augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. Az esti félórás látványprogram a magyar történelem különböző korszakait idézi fel, amint egy 10 perces tűzijáték pedig a műsor fináléja lesz. A hagyományos zászlófelvonás, tisztavatás és Szentjobb körmenet mellett 10 fővárosi helyszínen koncertekkel és családi programokkal is készülnek. Újabb látványos égi jelenség érkezik. Augusztus 28-án hajnalban részleges holdfogyatkozást figyelhetünk meg Magyarországról. A jelenség 3 óra 24 perckor kezdődik, szabad szemmel azonban fél öttől válhat igazán látványossá. A legszebb szakaszra 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a föld árnyéka már a hold jelentős részét eltakarja és narancsos vöröses színbe borítja. A fogyatkozó hold reggel 6 óra előtt nyugszik le. Holnap újabb felhők érkezhetnek, miközben északkeleten már szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró. Záporokra főként arra felé készülhetünk, de a Dunántúlon is előfordulhat eső, zápor, délnyugaton pedig zivatar is kipattanhat. Délután 23 és 29 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szerdán már több napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel és főként északon, északnyugaton záporokkal. Csütörtökön napos, gomoly felhős idő ígérkezik, de északon ismét kialakulhat zápor vagy zivatar.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem hoz sok esőt a hideg front, eredményes a szőlőkabóc elleni védekezés, tisztálkodás a reneszánsz módra kaproncán. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. A Védelmi Igazgatás Hivatal a távirati iroda megkeresésére közölte. Ezzel másodpercenként 20 köbméterrel több víz jut a Fő-Dunaágba, így Paksnál mintegy 2 cm-rel emelkedhet a vízállás. Az intézkedést az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartása érdekében hozták. Csaknem 100-an pályáztak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. A 4 elnök helyettesi tisztségre 68 jelentkezés érkezett. Hantos István az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnöke közölte, megkezdődött a pályázatok értékelése. A legjobb jelölteket augusztus végén hallgatják meg, a vezetőkről pedig titkos szavazással dönt a parlament. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóc ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák.
2: Kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttunk, akkor be kevés volt ellenőrizve. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. A nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert itt ilyen aszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán írja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy tábla szőlő.
1: A reneszánszkori higiénia kerül a középpontba a Kaproncai Reneszánsz Fesztiválon. Augusztus 20-a és 23-a között 14 országból több mint 40 csoport és előadó érkezik az észak-horvátországi település középkori várfalához. Interaktív bemutatókon idézik fel, hogyan tisztálkodtak az emberek a reneszánsz idején, és miként használták a természetes vagy porított szappanokat. A gyerekeket korhű játékokkal várják, még az ételeket és az italokat is a központi témához igazítják. Holnap még kissé mozgalmasabb arcát mutathatja az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és többfelé eső, zápor is kialakulhat. Északkeleten közben szakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek, délnyugatra pedig akár zivatar is érkezhet. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Szerdán már sok napsütés jöhet, de északon még megnőhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar legyen belőlük. Csütörtökön az ünnep napján is maradhat a napos nyárias idő 30-36 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Blast FM a legjobb zenék, a mostanában oly divatos, nagy zenekaros kísérettel fogja majd megünnepelni a most érkező Sikén karrierjének 30. évfordulóját. Angol producer lévén hol máshol, mint Londonban a Royal Festival Hallban majd augusztus 22-én. Ilyen klasszikusokkal, mint ez. Jön a Love on the Run itt a Besten.

Best of a legjobb zenék, akkor ennek az órának az utolsó perceit szenteljük a szerelemnek. A Love Message-en, a Love Message-el hamarosan, de előtte itt van a Backstreet Boys, az As Long As You Love Me-vel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rossz időszak jön az allergiásoknak, már 68 áldozata van az indonéziai földrengésnek. Halálos trend terjedhet a közösségi oldalakon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
2: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszaka az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, nem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
1: Éjszaka 22 sérültet szállítanak haza Lengyelországba az M3-ason történt buszbaleset után. A betegeket Debrecenből különleges állami repülővel viszik tovább. A döntést a magyar orvosokkal közösen hozták meg. 18 sérült egyelőre Magyarországon marad, 5 ember pedig már hazatért. A lengyel zarándokokat szállító busz tegnap hajnalban borult az oldalára. Az 59 utas közül 12-en meghaltak. A gyanú szerint a sofőr elaludt, őrizetbe vették és eljárás indult ellene. Legalább 68 ember meghalt a Kelet-Indonéziát sújtó 7,7-es erősségű földrengésben. Több mint 100-an megsérültek, Flores szigetén pedig csak nem 13 ezer ember nem térhetett vissza otthonába. A szombati földmozgást ma reggelig mintegy 1600 utórengés követte. A légierő 13 tonna segélyszállítmányt indít a térségbe, a hadsereg pedig tábori kórház felállítására készül. Életveszélyes mutatványa a próbának követőket és lájkokat szerezni egyes autósok a közösségi oldalakon. A forgalommal szemben hajtanak fel az autópályára, miközben videót készítenek magukról. Az ilyen rendőrség szerint ez állhat egy hétvégi tragédia hátterében is. 5 tinédzser autója frontálisan ütközött egy 4-tagú család járművével. A fiatalok meghaltak, a másik autó vezetőjét és egyik utasát pedig válságos állapotban vitték kórházba. Holnap újabb felhők érkezhetnek, miközben északkeleten már szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró. Záporokra főként arra felé készülhetünk, de a Dunántúlon is előfordulhat eső, zápor, délnyugaton pedig zivatar is kipattanhat. Délután 23 és 29 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szerdán már több napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel és főként északon, északnyugaton záporokkal. Csütörtökön napos, gomoly felhős idő ígérkezik, de északon ismét kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Fekete Macskák Világnapja van ma, augusztus 17-én. Macskák jönnek rögtön az óra legelején, méghozzá három is. Ők az a Tomek Kitten, a Tidy's Hide-dal indítjuk az előttünk álló 60 percet, amelyben még a Blue is jön a One Love-val. Itt lesz a Black Attack, a Heartless-szel és Beyoncé is benéz hozzánk majd.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Best of a legjobb zenék, összvisz három duettet készített George Michael, amelyben hölgyek voltak a partnerei, viszont ez a három hölgy az R&B három legnagyobb divája. A Know You Were Waiting For Me, Aretha Franklinnel, az If I Told You, tehát Whitney Houstonnal, és az Ez, Mary J. Blige-a. Hát ez jön most itt a Best of a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék a híresen félreértett dalszövegek között. Ez a dal is ott szerepel, mert bármennyire sokan úgy hallják, Ben Affleck ebben a dalban nincs megemlítve. Jön Beyoncé!

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: A legjobb zenék, ez a Night Shift a Best FM-en.

Bászlapom a legjobb fenek, nekem teljesen kiment a fejemből, de hát augusztus 17-e van, szóval teljesen érthető, hogy a két rakpart már most lezárás alá került az augusztus 20-ai ünnepségek miatt, úgyhogy autósok, készüljetek, kerülni kell.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Biztosított lesz a téli gázellátás itthon. Új államtitkár felel a közigazgatásért. Fényfestés borítja be a parlamentet. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, közölte Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a tárolókban már most a téli fogyasztás 70%-ára elegendő földgáz van, ezt a szezon kezdetére csak nem 90%-ra emelik. A hazai termelés és az import tovább növeli a készletet. Kapitány István ugyanakkor rámutatott, az előző kormány csak az év végéig rögzítette előre a gázárát, így a tél leghidegebb hónapjaira nem maradt védelem az áremelkedéssel szemben. A kormány most egész gázévre szóló árlekötési stratégiát készít. Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP 3 beadványát. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény legutóbbi módosításait kifogásolta. Megtámadták Súlyog Tamás államfői megbízatásának megszüntetését, a képviselőkre bevezetett 12 éves időkorlátot, valamint az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A testület azonban arra hivatkozott, hogy nincs hatásköre ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára. Új államtitkárt neveztek ki a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban, jelentette be Lőrincz Viktória tárcavezető. Bencsik András augusztus 15-től felel a közigazgatásért. Feladata a kormányhivatalok és a járási hivatalok munkájának felügyelete lesz. Drónokkal, lézerekkel és fényfestéssel egészül ki az idei augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. Az esti félórás látványprogram a magyar történelem különböző korszakait idézi fel, amint egy 10 perces tűzijáték pedig a műsor fináléja lesz. A hagyományos zászlófelvonás, tisztavatás és Szentjobb körmenet mellett 10 fővárosi helyszínen koncertekkel és családi programokkal is készülnek. Újabb látványos égi jelenség érkezik. Augusztus 28-án hajnalban részleges holdfogyatkozást figyelhetünk meg Magyarországról. A jelenség 3 óra 24 perckor kezdődik, szabad szemmel azonban fél öttől válhat igazán látványossá. A legszebb szakaszra 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a föld árnyéka már a hold jelentős részét eltakarja és narancsos vöröses színbe borítja. A fogyatkozó hold reggel 6 óra előtt nyugszik le. Holnap még kissé mozgalmasabb arcát mutathatja az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és több felé eső, zápor is kialakulhat. Északkeleten közben szakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek, délnyugatra pedig akár zivatar is érkezhet. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Szerdán már sok napsütés jöhet, de északon még megnőhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar legyen belőlük. Csütörtökön az ünnep napján is maradhat a napos nyárias idő 30-36 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Sean Kingston annyit mond majd csak, hogy Beautiful Girls, és teljesen igaza lesz, mert ugye rögtön utána érkezik majd Christina Aguilera a Jane in a Bottle-el, Rihanna a Upon the Replay-el, és Nelly Furtado a Turn of the Lights-el. A sor végén pedig majd összesen jönnek 10-en, 2x5-en. A Five, az Everybody Get Up-al, és a Maroon 5, a Payphone-mal.
2: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. Körülbelül két héttel ezelőtt nyilatkozta róla férje, tehát párja, A$AP Rocky, hogy stúdióban van. Úgyhogy megint csak fölrobbant az internet, hogy úristenem,

Best FM a legjobb zenekád, ahhoz képest, hogy itt égszakadást, földindulást, elképesztő mennyiségű esőt ígértek mára, azért nem voltam hanyattes felvettől a mai csapadéktól. És hát egy jó hétig most megint nélkülöznünk kell az esőt. Holnap 25 fokos nappali maximumra, felhőségboltra, meg egy picike szélre kell majd számítani országszerte mindenhol.

Greg Alexander, szokás egy slágeres előadónak is hívni, ugye a New Radicals Get What You Give című dalab okán, de hát azért más előadóknak elég nagy slágereket írt, például Sophie Alice Baxternak a Murder on the Dance Floor, vagy éppen ezt a dalt a most érkező Texasnak. Jön az Inner Smile itt a

0: a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Bármennyire is mondja rögtön az óra legelején Tom Novi, hogy unexpected, azért ez nem volt annyira váratlan. Tudtuk jó, hogy majd eljön ez a 60 perc. És a mai nap utolsó 60 perce, amelyben Tom Novi mellett érkezik majd Dimples D, a Sucker DJ-vel, 50 Cent, a Candy Shop-val és Sophie Ellis-Bextor, a Get Over You-val.
1: Ez a Night Shift a Best

Besztemem a legjobb zenék, kölcsönözte már hangját Opossumnak is. Ő volt Heather a Túl a sövényen című animációs moziban, és legutóbb az Angry Birds sorozatban egy gorillaszerű állatnak, Tubának volt ő a hangja. Jön Avril Lavigne és a Skater Boy. He was a

Best FM a legjobb zenék, több hektárnyi ingatlan Louisianában, érdekeltség egy égetett szesz és pesgőgyárban, és még egy optikai startupba is befektetett 50 Cent. Cukorkaboltja az, ami egyedül nincs fizikailag, csak egy ilyen dala van, a Candy Shop, ez jön most.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék, ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt már a hétfő, és hogyha nem is megyek el a Holdig meg vissza a következő 18 órában, de azért picikét hazamegyek pihenni, és aztán holnap este 6-kor jövünk megint. 120 percnyi funkival indítjuk majd a kedvestét, ahogy szoktuk, Hangya is fog majd hozzám csatlakozni. Jön a Savage Garden, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára talál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. Amit